0: Kalata, Kisi Asonye,
1: Kisi Asonye,
0: Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye,
1: Kisi
0: Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi Asonye, Kisi